demasa lunar mi ja meglong pen adon tholun adrik sanang osok kem prai kilunalan alun lam te lake pithi dukripo